0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

tengerparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plusz felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Speciális technológiával küzdenek az aszbeszt ellen. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Zaklatás miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van, kett. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. Olvasható az AOL-on. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődtek Zalaegerszegen a Landorhegyi úton. A szolgáltató tájékoztatása szerint mintegy 300 méteres szakaszon cserélik ki a régi vezetékeket korszerűbb rendszerre. A várhatóan augusztus végéig tartó beruházás elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedést érinti. A gépjármű forgalom ugyanakkor folyamatosan biztosított marad. A munkaterületet jelzőtáblákkal és kerítésekkel látják el, ezért a szolgáltató fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. A földgázszolgáltatás a munkálatok ideje alatt zavartalan lesz, csak az átkötések idején várható rövid szünet, amelyről előzetesen tájékoztatják az érintetteket, írja az AOL. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agybelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
4: A Lyme-kórnak van egy jellemzőbb tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékesvilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, közvetményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
2: Befejezéséhez közeledik a Kerkabarabás és Zalabaksa közötti összekötő út felújítása. A beruházásnak köszönhetően már teljes hosszában megújult a lenti kápolnától a 86-os főútig vezető szakasz. A fejlesztés első ütemében még 2023-ban 2,4 kilométernyi út újult meg. Idén pedig a fennmaradó 1,4 kilométeres részt szélesítették ki és erősítették meg. A mostani munkálatok mintegy 176 millió forintból valósulnak meg. A következő hetekben a patkarendezés és az útburkolati jelek felfestése következik. Olvasható az AOL-on. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
5: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A zalaegerszegi és zalai holokauszt áldozatokra emlékeztek a Volt zsinagógában, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Zalaegerszegen. Az eseményen elhangzott: a tragédia nem csak a zsidó közösséget, hanem az egész várost sújtotta, ezért az emlékezés közös felelősség. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a túlélők számának fogyatkozásával egyre fontosabb a történtek átadása a fiatalabb generációknak. Az ünnepség a beszédeket követően koszorúzással folytatódott, majd az izraelita temetőben gyászima és az emlékezés köveinek elhelyezése zárta a programot, írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
6: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
2: Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások az Alavármegyei Szent Rafael Kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A szakemberek a szülőszobai történéseket, az édesapák szerepét, valamint a szülés utáni időszak legfontosabb tudnivalóit is ismertetik. A foglalkozásokon szó esik az anyatejes táplálásról, az újszülött gondozásáról és az úgynevezett aranyóra jelentőségéről is. Számolt be az egerszegi hírek.hu. Most pedig híreink legvégén a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek. Összességében igazi nyár elejé idő várható sok napsütéssel, meleg napokkal és csak elszórtan kialakuló záporokkal.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó reggelt kívánok, június 9-én kedden, a Félixek névnapján. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 0620 55 55 155. Itt lehet engem utánozni üzenetben, Viber üzenetben, de hívható szám is egyben. 10 perc elmúlt 6. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok. Indítom a gramofonzi dalát.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Június 9-e van, KEDD, a Félixek névnapja, és a Ki a tanteremből nap, aki ezt a napot úgy ünnepli, hogy valóban kiszabadul a szabadba a tanteremből, vagy akár otthonról, az vegyen magához egy esernyőt. Marad a kánikula, de azért egy-egy zápor zivatar sem kizárt, ez pedig már közben a Depeche Moddal, a Free Love, a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a kánikula, 30 fok körül lesz ma is, viszont már jöhet zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés is jön a legfrissebb hírek végén. Mindjárt 7:30, jó reggelt, Jerry Halliwell énekel utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ökológiai vízpótlás zajlik. A holokauszt áldozataira emlékeztek. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van, kett. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: A zalaegerszegi és zalai holokauszt áldozatokra emlékeztek a Volt zsinagógában, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Zalaegerszegen. Az eseményen elhangzott: a tragédia nem csak a zsidó közösséget, hanem az egész várost sújtotta, ezért az emlékezés közös felelősség. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a túlélők számának fogyatkozásával egyre fontosabb a történtek átadása a fiatalabb generációknak. Az ünnepség a beszédeket követően koszorúzással folytatódott, majd az izraelita temetőben gyászszima és az emlékezés köveinek elhelyezése zárta a programot, írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zala iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink legvégén a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A hét második napján már több lesz a fátyol és gomoly felhő az égen, és zápor zivatar is jöhet, a maximum 30 fok körül alakul, de záporok, zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. A 90-es és 2000-es éveket pedig most a French Affair segít feleleveníteni. Jön a Sexy a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt hetet üt az óra. Jó reggelt kívánok, június 9-e, kedd, friss hírei után jönnek a bestiák. És az Aqua is a Barbie Girl-lel. Telefon SMS Viber számunk. Ha dugó baleset van, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Vesztel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gázvezeték csere kezdődött Landorhegyen. Figyeljünk a kullancsokra. Újabb útszakasz újult meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődtek Zalaegerszegen a Landorhegyi úton. A szolgáltató tájékoztatása szerint mintegy 300 méteres szakaszon cserélik ki a régi vezetékeket korszerűbb rendszerre. A várhatóan augusztus végéig tartó beruházás elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedést érinti. A gépjármű forgalom ugyanakkor folyamatosan biztosított marad. A munkaterületet jelzőtáblákkal és kerítésekkel látják el, ezért a szolgáltató fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. A földgázszolgáltatás a munkálatok ideje alatt zavartalan lesz, csak az átkötések idején várható rövid szünet, amelyről előzetesen tájékoztatják az érintetteket, írja az AOL. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Befejezéséhez közeledik a Kerkabarabás és Zalabaksa közötti összekötő út felújítása. A beruházásnak köszönhetően már teljes hosszában megújult a lenti kápolnától a 86-os főútig vezető szakasz. A fejlesztés első ütemében még 2023-ban 2,4 kilométernyi út újult meg, idén pedig a fennmaradó 1,4 kilométeres részt szélesítették ki és erősítették meg. A mostani munkálatok mintegy 176 millió forintból valósulnak meg. A következő hetekben a patkarendezés és az útburkolati jelek felfestése következik. Olvasható az AOL-on. Többnyire nyárias, meleg idő valószínű, amelyet csak időszakosan szakíthatnak meg záporok és zivatarok. Az előrejelzések szerint a nappali felmelegedés gyors lehet, és a legmelegebb órákban több helyen 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk. A napsütéses időszakok hosszúak lehetnek, ezért az UV-sugárzás is erősödik majd. A hajnali órákban kellemesen friss levegőre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Július 19-e az idei foci VB döntőjének napja, a félidei showban pedig a most érkező Madonna is feltűnik majd. Most Justin Timberlake-kel kezdik ezt az órát, 4 Minutes, készül Shaggy, és jön az Aesop Bass is, aki pedig Félix nevű névnapos ismerősét vagy szülinapost köszöntene, hívjon, írjon. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, a hét második napja van, június 9. Kedd. Sok boldogságot a Félixeknek és a szülinaposoknak is. Ma van a levéltári világnap. Akit ez nem annyira villanyoz föl, az tekerjen egy kicsit a hangerőn, és kezdje a napot velünk, illetve Segivel. Szól már is az It Wasn't Me.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 9-e, kedd reggel van, mindjárt 7:30, ma már lehet zápor, zivatar is, a kánikula marad, és a napsütés is, bár több fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Részletek mindjárt, a következő fél órát pedig Sola ma indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Speciális technológiával küzdenek az aszbeszt ellen. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Zaklatás miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van kett. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. Olvasható az AOL-on. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek. Összességében igazi nyár elejé idő várható sok napsütéssel, meleg napokkal és csak elszórtan kialakuló záporokkal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 9-én, kedden. Sok boldogságot a névnapos Félixeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 111 éve ezen a napon született Les Paul, amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 85 éve a mai napon született John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. Ma 65 éves Michael J. Fox, amerikai színész, a Vissza a jövőbe trilógia Marty McFly-ja. ...63 éves Johnny Depp, őt sem kell nagyon bemutatni, ugye? 45 éve a mai napon született Natalie Portman, hollywoodi színésznő, és 1970. június 9 megszületett Ed Simmons, a brit The Chemical Brothers egyik fele. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget, ahol az ünnepelteket lehet bátran köszönteni, 0620 55 55 155. A 90-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, kigyulladt kamion miatt van brutál torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-ös csomópontja környékétől egészen Maglódnál van valahol a sor vége, aki tud, időben kerüljön. Jó reggelt, jó utat! Június 9. kedd friss hírei után szólnak a legjobb zenék újból. Itt lesz például a Basement Jacks. És a 4-es Street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ökológiai vízpótlás zajlik. A holokauszt áldozataira emlékeztek. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van, kett. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: A zalaegerszegi és zalai holokauszt áldozatokra emlékeztek a Volt zsinagógában, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Zalaegerszegen. Az eseményen elhangzott, a tragédia nem csak a zsidó közösséget, hanem az egész várost sújtotta, ezért az emlékezés közös felelősség. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a túlélők számának fogyatkozásával egyre fontosabb a történtek átadása a fiatalabb generációknak. Az ünnepség a beszédeket követően koszorúzással folytatódott, majd az izraelita temetőben gyászima és az emlékezés köveinek elhelyezése zárta a programot. Írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink legvégén a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.
1: Még annyi kiegészítés Gergőtől a hírek előtti közlekedési infóhoz, mely szerint az M0-áson az M1-es felé az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion, emiatt az M0-áson 8-9 kilométeres a torlódás, hogy már az M5-ösre is kihat, szóval az M0-ás csomópont előtt ott is több kilométeres emiatt a sor. Köszönjük Gergő, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Rihanna kezd az SOS-szel.
0: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék még mindig, nagy a torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-östől Maglódig egy korábban kigyulladt kamion miatt, és már az M5-ös is bedugult az M0-ás csomópont előtt. De nemrég baleset történt az M1-es autópályán is, a főváros felé Biatorbágy térségében a 17-es kilométernél egy sáv járható, ott is több kilométeres a dugó. Jó utat, kitartást kívánok én, és sok szerencsét a Basement Jacks. Jön a Good Luck a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Meleg, gomoly felhős idő lesz a közeledő front előtt. 30 fok körüli maximum, főleg nyugaton, északnyugaton már egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, aztán holnap jön a front, csütörtökön például már alig lesz csak 19 fok. Most pedig egy kis ízelítő a hírek utáni zenéből, és ízelítő a ma este hangulatából, hiszen keddenként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen punky slágerei szólnak mixben a Night Shift házigazdájától, 6-tól White Boytól, 7-től pedig DJ Hangyától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gázvezeték csere kezdődött Landorhegyen. Figyeljünk a kullancsokra. Újabb útszakasz újult meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődtek Zalaegerszegen a Landorhegyi úton. A szolgáltató tájékoztatása szerint mintegy 300 méteres szakaszon cserélik ki a régi vezetékeket korszerűbb rendszerre. A várhatóan augusztus végéig tartó beruházás elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedést érinti. A gépjármű forgalom ugyanakkor folyamatosan biztosított marad. A munkaterületet jelzőtáblákkal és kerítésekkel látják el, ezért a szolgáltató fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. A földgáz szolgáltatása munkálatok ideje alatt zavartalan lesz, csak az átkötések idején várható rövid szünet, amelyről előzetesen tájékoztatják az érintetteket, írja az AOL. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékesvilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Befejezéséhez közeledik a Kerkabarabás és Zalabaksa közötti összekötő út felújítása. A beruházásnak köszönhetően már teljes hosszában megújult a lenti kápolnától a 86-os főútig vezető szakasz. A fejlesztés első ütemében még 2023-ban 2,4 kilométernyi út újult meg. Idén pedig a fennmaradó 1,4 kilométeres részt szélesítették ki és erősítették meg. A mostani munkálatok mintegy 176 millió forintból valósulnak meg. A következő hetekben a patkarendezés és az útburkolati jelek felfestése következik. Olvasható az AOL-on. Többnyire nyárias, meleg idő valószínű, amelyet csak időszakosan szakíthatnak meg záporok és zivatarok. Az előrejelzések szerint a nappali felmelegedés gyors lehet, és a legmelegebb órákban több helyen 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk. A napsütéses időszakok hosszúak lehetnek, ezért az UV-sugárzás is erősödik majd. A hajnali órákban kellemesen friss levegőre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A Netflix globális és hazai toplistáján is első Jennifer Lopez filmje, a Munkahelyi Szerelem, amely június 5-en debütált, és amelyben Brett Goldstein oldalán alakít egy titkos irodai románcba keveredő munkamániást. Szóval hatalmas siker a J.Lo film. Ő folytatja a kedreggelt itt a Besten. Jön az If You Had My Love, és hogyha a dugó baleset van, jöhet az info is a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pop rock, hip hop, R&B és dance is szól majd. 9 után hazai.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra.
1: És külföldi előadóktól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Speciális technológiával küzdenek az aszbeszt ellen. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Zaklatás miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van, kett. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. Olvasható az AOL-on. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek. Összességében igazi nyár elejé idő várható sok napsütéssel, meleg napokkal és csak elszórtan kialakuló záporokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Respect, Spike klasszikusa vagy a Gabriel féle Dreams, de zenél a Basti, meghallgatjuk majd a Pompeit, és most mindenki kap még egy esélyt Roger Sanchez-től. Another Chance, ez szól elsőként. 4 lassan 5 perccel múlt 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Megszűnt a torlódás a 8-9 kilométeres gigadugó az M0-áson. Korábban az M1-es felé, az M5-ös csomópont után kigyulladt egy kamion, ez okozott torlódást, de ahogy mondtam, ennek szerencsére már vége, jól lehet haladni, és hát nagy tisztelet mindenkinek, aki végig araszolta a majdnem 10 kilométeres dugót. A Spike 98-as Respect című dalával megy tovább a kedreggel, itt a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper után jöjjön egy igazi kameleon. Latino Brothers, Fresh Mood, Nurican Kids, Mr. Jack, vagy épp a Room 5 néven kiadott Make Love, mind-mind ugyanahhoz az előadóhoz köthető, Junior Jackhez, polgári nevén Vito Lucentéhez, az olasz származású house producerhez és DJ-hez, jön a Stupid Disco a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Nyaraljunk egy picit irány. Dél-Olaszország, a tenger és a hegyek találkozása, na és egy kis csípős paprika. A kalabriai konyha ugyanis az egyszerű paraszti alapanyagokra épít, és híres az intenzív, karakteres ízvilágáról. Ennek központi eleme a peperoncino, azaz a csípős fűszerpaprika, amely szinte minden helyi ételben megtalálható. Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk az ezredforduló hangulata nélkül. Örülök, hogy jöttél, Glad You Came címmel a The Wanted dalát is hozom. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. És ha már itt vagy, táncolj, szól majd a Desperado slágere is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ökológiai vízpótlás zajlik. A holokauszt áldozataira emlékeztek. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van, kett. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: A zalaegerszegi és zalai holokauszt áldozatokra emlékeztek a volt zsinagógában, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Zalaegerszegen. Az eseményen elhangzott: a tragédia nem csak a zsidó közösséget, hanem az egész várost sújtotta, ezért az emlékezés közös felelősség. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a túlélők számának fogyatkozásával egyre fontosabb a történtek átadása a fiatalabb generációknak. Az ünnepség a beszédeket követően koszorúzással folytatódott, majd az izraelita temetőben gyászima és az emlékezés köveinek elhelyezése zárta a programot, írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zala iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink legvégén a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első az amerikai énekesnő Kelly Streakme című dal, amelynek szerzője az a Dallas Austin, aki számos világsztárnak írt dalt. Neki köszönhetjük a TLC Unpretty-ét, a Brandy and Monica féle The Boy Is Mine-t, Pink Don't Let Me Get Me című dalát, vagy Madonna-ét, a Secret-et, Gwen Stefani-ét, a Kult, szóval tényleg ott van a toppon. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Június 9 Félixek szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best FM!

Come on. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es években járunk, konkrétan 2004-ben a Cápa mese című film betét dalával Christina Aguilera jön. Car wash, automosás, hát tulajdonképpen ez egy felesleges dolog így a hidegfront előtt, amikor is hát már ma nyugaton záporok, zivatarok lehetnek, aztán holnap egyre több helyen. Csütörtökön például a mai 30-hoz képest már csak 19 fok lesz.

0: Best FM, a legjobb zenék a reggeli M0-as 8-9 kilométeres dugó után. Itt egy másik, ez az M3-ason jelenleg is tapasztalható a főváros felé, Bagy és Hatvan között az átterelt sávban dolgoznak, a 48-as és a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Ott is 7-8 kilométeres az araszoló kocsisor, és felborult korábban egy autó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél tart a félpályás korlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Wolf Kati utazás című dalával ér véget ez az óra, és a Well Hello majd ugyaninnen folytatja valamikor a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Jön ugyanis a pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mindig leszel.
0: És a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassult a fogyasztói árak emelkedése, elérhető újra a vonatinfó, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Újra bárki számára elérhető a vonatinfo internetes felülete. Az oldalon regisztráció nélkül követhetők a vonatok aktuális helyzetei és a közlekedéssel kapcsolatos információk. A cél, hogy az utasok gyorsabban és pontosabban tájékozódhassanak a vasúti forgalom alakulásáról. A fejlesztésnek köszönhetően a valós idejű menetrendi és forgalmi adatok a jövőben egyre több digitális felületen és alkalmazásban is megjelennek. Végrehajtást indított a NAV egy játékkereskedő ellen. Az adóhatóság több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozásnál. A NAV közölte, a lejárt tartozások miatt alkalmazott inkasszó vagy foglalás sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben egyeztetnek a hatósággal, és fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnek. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamosenergia termelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint a felét már a megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van arra, hogy ebben a hónapban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan világsztárok tolmácsolásában, mint a Pussycat Dolls, Will Smith, Madonna vagy a Black Eyed Peas, vagy rögtön az első dal sztárjai Whitney Houston és George Michael, If I Told You That. 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

FM a legjobb zenék. A jóból sosem elég, így gondolta ezt a lemezproducer Mike Pomroy is 1998-ban, amikor egyik kedvencét, a Gary's Gang 79-es Let's Love Dance Tonight című számát felhasználva elkészítette a Can't Get Enough-ot, a Soul Searcher legnépszerűbb dalát. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az erős forgalom miatt lassú szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében a terelést építik a 119-es és a 113-as kilométer között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leálló sávon halad, torlódik a pálya, akár csak az M3-as Budapest felé Bagy és 60 között az átterelt sávban munkavégzés miatt. Mögötte több kilométeres a dugó. M7 Balaton felé M0-ás csomópont után burkolat jeleket festenek, a 12-es és 16-os kilométer között mozgó tereléssel, a belső sávot lezárták, a torlódás ott is 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tom Novival és Limával, na és Majoros Ritával indul a Best délután. Mindjárt dél, jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Erősödik a drogpiac az Európai Unióban. Záporok, zivatarok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, a parlament ma két fontos törvényjavaslatot tárgyal. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztése a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Továbbra is súlyos problémát jelent a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss uniós jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás következtében az Európai Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Napokon belül tetőzhet az ország egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Tisza virágzás. Az idei meleg időjárás miatt a kérészek rajzása a megszokottnál korábban kezdődött a Tiszán, a Körösön és a Bodrogon. A különleges rovar körülbelül 3 évig él a folyó medrében, a vízfelszínen viszont csupán néhány órája van arra, hogy biztosítsa a faj fennmaradását. A Tisza virág Európa legtöbb folyójából már eltűnt, ezért hazai állománya kiemelt védelem alatt áll. A hatóságok figyelmeztetnek a rajzát. Megzavarása, vagy a rovarok gyűjtése tilos. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek és felejthetetlen kedd délután. Csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő órákat, és a leges legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc. Jön mindjárt az Animal Cannibals és a Takarítónő, de itt lesz a Destiny Child, jön majd CJ Lewis. Most Tom Novi Limával indítja az órát. Now or never.
2: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenéjék. Szép délután mindenkinek, csodálatos ez a kedd, meleg van kint, úgyhogy erre készüljenek, egy picit füllet is a levegő, hiszen ugye a hét második felében egy pici-pici lehűlés várható, úgyhogy ez most így érezhető szerintem a levegőben, de azért készüljünk arra, hogy szinte tombol a nyári beleg. Viszont a Best FM legjobb zenéivel üsölhetünk egy kicsit. Jön mindjárt a Compact Disco és a Feel the Rain, itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő, most pedig az Aerosmith-szel megyek tovább. Hamarosan hozom a napkérdését is, mindenféle információt és érdekességet. Előtte itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, akármilyen járműben is hallgatják a Best FM-et. Legyen az autóban, legyen az kamionban, vagy akár a villamoson ülve. Ha bármit látnak az utakon, akkor mindenképpen írjanak, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Azt hiszem, azzal nem mondok újdonságot, hogy erős a forgalom az M1-esen. Torlódás van Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében pedig terelést építenek a 119-es és a 113-as kilométerek között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy torlódásra kell készülni. Az M3-ason a főváros felé Bag és Hatvan között az átterelt sávban is munka folyik. A 48-as és a 39-es kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávban zárva, a munkavégzés mögött pedig több kilométeres a dugó. De dugó van az M7-esen is, mert hogy a Balaton felé az M0-es autó csomópontja után burkolati jeleket festenek, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávban zárva. 0620 55 55 155 továbbra is a számunk. Bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt az első órából, a kett délutánból, a Karamell dala volt az óra utolsó, vagy záró dala, ez volt a még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy perceken belül egy óra lesz, utána pedig folytatódik a legjobb hangulat. Itt a 90-es 2000-es évek nagy kedvencei között a nap kérdését is felteszem majd, de csak a Gossip dala után jön a Move in the Right Direction.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak. Újabb medvetámadások voltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év más. Felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg a népszerű transzfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támadt. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Új szerepben tér vissza a Rocky filmek legendás Iván Drágója. Az akciósztárként világhírűvé vált Dolph Lundgren az öttusa nagykövete lett a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt. A 68 éves hollywoodi sztárnak nem ismeretlen a sportág, szerepelt többek között az öttusa című filmben is. A színész szerint az öttusa új korszakba lépett, az akadályverseny pedig friss lendületet adott a sportágnak. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután mindenkinek, egy óra után is 4 perccel. Na gyerünk együtt tovább. Jó zenék, jó hangulat. Maximum egy délutáni kávé, ez hiányozhat. De a molokoddal a semmiképp. Jön a The Time Is Now. Itt lesz Inna is, és a Hát jön Charlie is, és a Mindenki valaki. Most pedig a Gassif indítja az órát. Move in the right direction. Szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, amikor egy kicsit felbojdul a világ körülöttünk, vagy szimplán sok a stressz, akkor vannak azok a hangok, amik igazán meg tudnak minket nyugtatni. Van, akinek egyébként ez a kedvenc dala, van, akinek meditatív zene, van, akinek mondjuk madácsi csergés, de kinek mi az a hang, ami igazán megnyugtató? Vagy melyik az a hang, inkább így teszem fel a kérdést, ami bármikor képes megnyugtatni minket? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mostanában egyébként ASMR videókat is elkezdtem hallgatni. Lehet, hogy ez egy ilyen munkahelyi ártalom, de csak idézőjelesen ártalom, hogy én a hangokra viszonylag érzékeny vagyok, és az emberi hangokat is mindig nagyon-nagyon figyelem, hogyha valakivel találkozom, és vannak igazán megnyugtató hangok, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Vannak például olyan szinkron hangok, akiket nagyon-nagyon szeretek hallgatni, és megnyugtat a hangjuk, na de arra vagyok kíváncsi, önöket milyen hangok nyugtatják meg leginkább. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, de jöhetnek Facebookon, Instagramon is az üzenetek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mellé pedig egy igazi nyári sláger érkezik 2008-ból, Innától, talán az egyik legismertebb dala, hát a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bartók Béla útról kaptam Budapestről egy infót, hogy baleset történt, méghozzá a Ménesi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani és egy kisebb dugóra. Nagyon szépen köszönöm egyébként Lacinak az információt. 0620-55-55-155, ha önök is látnak valamit, nem csak Budapesten, megköszönöm, hogyha írnak. Váci útról is érkezett egy infó, méghozzá név nélkül, hogy a Vizafogó utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél zárva a külső sáv, alakulóban a dugó, mert már legalább 2-3 kilométeres. Az M3-ason is baleset történt, a főváros felé Bag és 60 között, az 50-es kilométernél a külső sávban zárva, itt is több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi ide, vagy akár fel is hívhat és elmondhatja szóban. De most jött az info, hogy a 2-es főúton Drégely-Palánk és Nagyoroszi között egy busz és egy kamion ütközött. A 70-es kilométernél áll a forgalom, kerülni Ipolyvece, Dejtár, Patak településeken keresztül lehet. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csodás délután kívánok mindenkinek, Kollányi Zsuzsi és Lotfi Begi, valamint Majka Valahonnan dalával, ezt hallottuk az előző percekben. Mindjárt híreket hallgatunk, mert hogy 2 óra, aztán jön majd a nemrég a BL döntőn is fellépő Killers. És jön majd a Valmar is Manuellel és az Éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tök meg az alkohol, de kábé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itthon lassult az infláció, a hollandok korlátoznák a gyerekek online jelenlétét. A hónap közepén látványos bolygó együttállás figyelhető meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Szigorítaná a gyermekek online szerepeltetésének szabályait Hollandia. A kormány tervei szerint a 16 év alattiak nem szerepelhetnének reklám célú közösségi média tartalmakban, és maguk sem készíthetnének ilyen videókat. A döntéshozók szerint sok esetben ez már a gyermekmunka egyik formájának tekinthető. A hatóságok attól tartanak, hogy a rendszeres online szereplés sértheti a gyerekek magánéletét, és káros hatással lehet a személyiség fejlődésükre. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a Hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, egyébként meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor-zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után 5 perccel is csak a legfelejthetetlenebb slágerek szólnak itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Hozzon mindjárt Charles és Eddie dalát, jön a Horálej cíjű, de itt lesz majd Amy Winehouse, jön Aura Dion, aztán itt lesz majd Anne Lee is és a Two Times. Na az aztán egy igazán felejthetetlen sláger. Most pedig itt a Killers, jön a Human.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar és Manuel dalát hallottuk, ez volt az Éget a nap. A folytatásban Charles és Eddie érkezik, és ők színesítik a délutánt. Na de előtte még válaszoljunk a nap kérdésére. Kinek mi az a hang, ami igazán meg tudja nyugtatni? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Kati azt írja, engem a nyári eső kopogása nyugtat meg a legjobban, amikor este kinyitott ablaknál hallom, hogy az esőcseppek egyenletesen verik a párkányt. Valahogy minden gondom kisebbnek tűnik akkor, és mennyire szeretem én is. Gábor is írt, a tenger morajlása. Pedig nem is lakom a közelében, de amikor nyaraláskor hallom, percek alatt kikapcsol az agyam. Olyan, mintha minden hullám egy kis feszültséget vinne magával, és nagyjából fél perc alatt át tudok állni a nyaraló üzemmódba a munka után. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide a folytatásban is azokat a hangokat, amik önöket megnyugtatják. A folytatásban remélem, hogy egy ilyen dal érkezik. Jön Charles és Eddie méghozzá 90-es évek elejéről, pontosan 92-ből. A bizalmatlanságról énekel Charles és Eddie, jön a Would I Lie to You, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Több balesetről is kaptam hírt a budapesti utakról, méghozzá Nagy Lajos király útján a Fogarasi úti kereszteződésnél baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Aztán baleset történt az Attila úton is, méghozzá a Körmöci utcai megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. És baleset történt a Falk Miksa utcában is, a Markó utcánál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat. Aztán kiépítették a terelést az M1-es autópályán György térségében, a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számítsanak. Az M1-esen szintén, de Budapest felé, Biatorbágy térségében baleset történt korábban, a 18-as kilométernél a külső sávot le is zárták, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a folytatásban is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Gázvezetékcsere kezdődött Landorhegyen. Figyeljünk a kullancsokra. Újabb útszakasz újult meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődtek Zalaegerszegen a Landorhegyi úton. A szolgáltató tájékoztatása szerint mintegy 300 méteres szakaszon cserélik ki a régi vezetékeket korszerűbb rendszerre. A várhatóan augusztus végéig tartó beruházás elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedést érinti. A gépjármű forgalom ugyanakkor folyamatosan biztosított marad. A munkaterületet jelzőtáblákkal és kerítésekkel látják el, ezért a szolgáltató fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. A földgázszolgáltatás a munkálatok ideje alatt zavartalan lesz, csak az átkötések idején várható rövid szünet, amelyről előzetesen tájékoztatják az érintetteket, írja az AOL. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNJK biológusa.
3: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, közvetlenes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
2: Befejezéséhez közeledik a Kerkabarabás és Zalabaksa közötti összekötő út felújítása. A beruházásnak köszönhetően már teljes hosszában megújult a lenti kápolnától a 86-os főútig vezető szakasz. A fejlesztés első ütemében még 2023-ban 2,4 kilométernyi út újult meg, idén pedig a fennmaradó 1,4 kilométeres részt szélesítették ki és erősítették meg. A mostani munkálatok mintegy 176 millió forintból valósulnak meg. A következő hetekben a patkarendezés és az útburkolati jelek felfestése következik. Olvasható az AOL-on. Többnyire nyárias, meleg idő valószínű, amelyet csak időszakosan szakíthatnak meg záporok és zivatarok. Az előrejelzések szerint a nappali felmelegedés gyors lehet, és a legmelegebb órákban több helyen 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk. A napsütéses időszakok hosszúak lehetnek, ezért az UV-sugárzás is erősödik majd. A hajnali órákban kellemesen friss levegőre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best

88.9 FM a legjobb zenék. A 19. században épült az a kerítés, amit az egykori tiszti klub felújítása kapcsán renoválnak most a belvárosban. A beavatkozásra azért volt szükség, mert az építmény baleset veszélyessé vált. A Modern Városok program égisze alatt újul meg a régi HEMO, ami a tervek szerint az Ala vármegyei kormányhivatal számos osztályának ad majd otthont. Ide költözik be többek között az építésügyi, az örökségvédelmi, a mérésügyi és a környezetvédelmi főosztály. Az intézményhez tartozó Adi utca és Kazinci tér közötti parkoló kerítése ehhez kapcsolódóan kap új köntöst. A szakemberek a mintegy 150 éves kerítés eredeti, de már felújított vas elemeit helyezik majd vissza az alapzatra. A részleges helyi védelem alatt álló építmény összképén a tervezők nem változtatnak. A munkálatok végeztével akadálymentes parkolóhelyet alakítanak ki.

0: Budapest FM a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M5-ösön például Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Érdnél a 14-es és a 26-os kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sáv járható, Budapest felé a 18-es kilométernél lévő érdészaki partterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és a Szekszárd Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Speciális technológiával küzdenek az aszbeszt ellen. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Zaklatás miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van kett. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. Olvasható az AOL-on. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek. Összességében igazi nyár elejé idő várható sok napsütéssel, meleg napokkal és csak elszórtan kialakuló záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
1: 88.9 Best

88 FM a legjobb zenék. Nemrég megnyitott a kapuit a fürdőzők előtt az Alaegerszegi Városi Strand. 2026-ban zené és táncos programokkal is várják a látogatókat a hűsítő élmények mellett. Idén a már megszokott szolgáltatásokkal várnak mindenkit, a kényelmi elemek mellett pedig programokkal színesítik a forró hétvégéket. A részletekről érdemes a létesítmény honlapján tájékozódni. A tematikus programok mellett szombaton és vasárnap aláfestő zenével alapozzák meg a hangulatot a városi strandon. A látogatókat minden nap 10 és 20 óra között várják, mi pedig addig is adjuk a legjobb zenéket itt a Besten. Belül ugye?

0: Veszte fel a legjobb zenék gyorsan az utakról. Az M6-oson például a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 179-es kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Aztán az egyes főúton Budaörs határában a 8-as kilométernél található Budakeszi csomópont kanyarodó sávjában, a Gyál utcában napközben burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért félpályás korlátozás várható. És ugyancsak az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ökológiai vízpótlás zajlik. A holokauszt áldozataira emlékeztek. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 9-e van, kett. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A zalaegerszegi és zalai holokauszt áldozatokra emlékeztek a Volt zsinagógában, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Zalaegerszegen. Az eseményen elhangzott, a tragédia nem csak a zsidó közösséget, hanem az egész várost sújtotta, ezért az emlékezés közös felelősség. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a túlélők számának fogyatkozásával egyre fontosabb a történtek átadása a fiatalabb generációknak. Az ünnepség a beszédeket követően koszorúzással folytatódott, majd az izraelita temetőben gyászima és az emlékezés köveinek elhelyezése zárta a programot. Írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink legvégén a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyárias időjárás térségünkben, és a következő napokban a meleg levegő maradhat a meghatározó. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
5: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted,

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Vácon közművezetéket javítanak, így a 36-os kilométer környékén félpályás korlátozás és sebességkorlátozás követel figyelmet, ez okozza a lassulást. Aztán Récsák és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig építési munkákat végeznek Vecső és átkelési szakaszán a főutcában a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szolnokon pedig a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, az arra utózók torlódásra számítsanak. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi fért a mai délutánban, én már búcsúzom, és mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy érdemes maradni. Köszönöm, ha mai figyelmet is Béni Meddiát hallotta. Ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkármérséklésre, tisza virágzás, ne zavarjuk a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvakként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, és csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounge-t és deep house-t játszunk, ami pedig a kedvet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Nácsi.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönt Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember. Nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Burch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassult az infláció májusban. Elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt. Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott. Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és topok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az évkerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en. A Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban, holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kis busz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtagsérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: George Michael 2023-ban már csak posthumusz kaphatta meg a rock and roll hírességek csarnokába történő beiktatást. A tavalyi ceremónián pedig az Outkast ugyan ott lehetett volna a teljes létszámmal, de valamiért az egyik tag André 3000 kihagyta az ünnepséget. Nálunk viszont a következő órát egyikük sem hagyja ki.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside, előtt a Best FM.

Ezt a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán, amikor a két hölgy, Cherry Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban belépkednek, sőt, május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a

Best FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófiller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok második rész.

0: maradok távol.
1: Best FM a legjobb zenék, a meteorológusok által mára ígért esőzés nem vész el, csak átalakul holnapivá. Úgyhogy holnap tessék nagyon komoly csapadékra számítani, ami hoz is magában minden mást. Hidegfrontot, erős szelet és lehűlést is. 25 fok lesz csak a nappali maximum szerdán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra, turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etető helyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egy 92 esztendős kacsa húsa valószínűleg már elég rágós, mondhatni emberi fogyasztása teljesen alkalmatlan. Szerencsére ez fel sem merül Donald kacsa esetében, mert hogy ma ünnepli 92. születésnapját, a világ egyik leghíresebb rajzolt szárnyasa. Boldog születésnapot neki!
2: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta az Ain't That Just The Way.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél

Blast FM a legjobb zenék. Nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Blast FM a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosított támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvakként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzlás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető gólt a kazahok szerezték meg az első félidőben, majd a második félidőben 3-szor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Tóth Rajmund voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kék, fehér, fekete, igazi színkavalkád lesz a következő óra itt a Best FM-en. Jön majd a Back to Black, az akár péntek, akár szombattal. Közvetlenül előtte érkezik a Blue és a One Love. A fehér az pedig egy jaguár formájában, egy hófehér jaguárban jön majd köszönhetően Curtisnek és Péli Barnának itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Say y'all!

a csapat csinálta a koreográfiát ennek a dalnak a videoklipjéhez, mint aki csinálta a Macarénához. Ehhez valahogy olyan jellegzetes, mindenki által ismert mozdulat, csak mégsem sikerült kitalálni. Jön Bez, és az állani.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan a fesztiválos és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical-it.

Blast FM, a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában jön majd két olyan dal közvetlenül egymás után, aminek elég sok köze van egymáshoz, hiszen legyünk őszinték, hogyha valaki álmatlanságban szenved, az persze, hogy tök könnyen vár egész éjjel bárhol, bárkire. A Faithless érkezik az Insomniával, előtte pedig itt lesz a Hip Hop Boys klasszikusával az Éjjel ott várok rád, dala meg Go Rise.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zené. Kevesebb, mint egy hónap, és jön a Vadonatúj Madonna nagy lemez. Július 3 a megjelenés dátum, a Confessions 2 lesz az album címe, amely már sorrendben a 16. Madonna album. Szerintem ezeket már mindenki kívülről tudja, még azok is, akik nem hardcore Madonna rajongók. Ettől függetlenül Madonna marketing csapata egy picikét nagyobb fordulatszámra kapcsolt, és tegnap kidobtak a YouTube-ra egy majdnem 14 perces kis kettcsinálót, kis filmet, hosszúra nyúlt videóklipet, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne nevezni, mert természetesen azért vannak benne részletek az új album dalaiból is. Az I Feel So Free a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love és a Love Sensation is felcsendül. És ami még nagyon különleges, hogy rengeteg vendégművész is hosszabb, rövidebb időre feltűnik ebben a filmben. Például Benedict Cumberbatch, Kate Moss, vagy éppen a Trónok harcában a Tati Brilliant alakító színésznő Gwendolyn Christie. Madonna érkezik most a Vogue-gal, hit a Best-en.

FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

Fest FM a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD, ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szoktak követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében, 6-tól 8-ig ezeket fogjuk majd mixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.